0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: 80s, 90s, 2000s, Music Radio.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station.
4: Super DJ.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

Super DJ Radio. Hungarian web radio station.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: 10 óra van.
1: Ez hogy tetszett? Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu. Csak zene. Felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

pontosan egy régi hallgatóm jelezte, hogy fogom-e folytatni, amit nagyon-nagyon régen csináltam már, egy ABC sorrendbe tettem előadókat, és egymás után játszottam őket, és próbáltam valami formába önteni. Mik emlékeznek hallgatók borzasztól? Úgyhogy igen, ezt folytatnám tovább, rég volt már ilyen. Úgyhogy most egyébként a számoknál tartunk, For Hero lesz itt az elején, és akkor haladunk sorban egymás alatt. Remélem, hogy tetszeni fog, lesz benne pár kuriózum is. Nem persze, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ez a DJ Rádió Boriszkal, hallgassatok minket.

Hét van évvel az ügy, mi alap is vagy, akkor nagy kellemetesen jó reggelt kívánok, örülök, hogy velünk van, szép hétvégét neked is, Kodics Dándor úr, Jamaica Júli ember, ugye szokások mondani, neked is kellemes napot, Győri Zoltán úr, jó reggelt, jó munkát kíván, jó zenét, és köszönjük szépen nektek. Én azt mondja, hogy egy dolgot nem értettem, mostanában gyakran van, ugye, erre lehetőség kipróbálni, mikor van az a hülye mondás, hogy aki korán kell, aranyat lel, hogy hogy kell csinálni, hogy találjak végre aranyat, hogy valaki még nálam is korábban kell, és az már elviszi, hogy arról nem szól a fám, hogy aki később kell, az mit lel. De én szerintem nagyjából ilyen hűvösebb idő, max aranyeret. De azon gondolkodtam, hogy ahhoz, hogy aranyat leljek, az valószínűleg egy ilyen ékszerboltba kéne aludnom. És akkor meg igazából bármikor kellhetek, nem? Fölérvedek ékszerbotot az aranyat.

Egy egy. Főleg egyiket a közmondásoktól amúgy is. Gyerekkorom óta vannak, amit nem tudok megfejteni. I wanna love you and treat you right. Nézd, mint bolyó az új kapura, hogy azt, hogy? I wanna love you. Volt valami tanulmány, aki különböző bolyókat összeállított különböző kapuk közé, és megnéztek, hogy hogy néz a bolyó az új kapura, meg hogy néz a régére, és van-e különbség. És letesztelték, hogy csináltak belőle egy ilyen sokaságos statisztikai adatokat. Hogy én a bolyó lennék, ott beszarnám, hogy milyen kapu van előttem. Két dolog érdekel, a szopás, majdnem szopást mondtam. Hát a kedvesanyám tűgyéből a tej. Az érdekelne meg a fű, amit lelegelek, meg az, hogy engem ne egyenek meg konkrétan.

Ó, muszáj, napok lesznek, na hát. Remélem, hogy nagyon jól fogja magatokat érzi, nem vagytok tőlem messze, kedves amerikai mester úr. Éppen most szoktam melegen tartani. Akkor jó étvágyat is kívánhatok, vagy az úr is velünk van.

Vándor úr, hogy mit jelent az, hogy nézd, mint új kapula, csak az analógiát nem értem, hogy nézték a bólyút tekintetét, hogy csodálkodik, szerintem bólyút valamire nem érdekeltem ilyen kapuban. Jó, hogy nem már ilyen anyagismeretórát tartottak szegény bólyúnak. A másik, amitől kivagyok, ez a hazugembert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, vagy így. Attól, hogy valaki hazudik, az már tökvetlenül lassú putásba, tehát így elég probléma lenne. Egyébként a sánta kutyát minek kergetik, nem? A sánta kutyát, ha megszámolod és kergeted, akkor lehet, hogy idő után meg fog bolondulni és beléd halak kettő, nagyot neki két kicsit. De hogy ezt a kettőt hogy jut eszükbe versenyeztetni, hogy te vagy a hazugember, jó van, én vagyok a hazugember, te leszel a sánta kutya, nem is vagyok sánta, de most már sánta vagy. És akkor időmérő edzést tartottak nekik a magyaródon a Hungaroringen. Nem nagyon értem az ilyeneket, de hát ez is egy ilyen mondás, ezt se tudtam megegyezni soha. Na, haladunk tovább, most egy kicsit ismertebbeket is hozok. 50 Cent jelenleg, ami a számsoros Candy Shop.

Vannak egy Viberünk, és ez egy tartozó szám 0670459595, egy buliszkás buli hívó, és egy ilyen telefonszám 0632194800. Hékétek, vannak olyan közmondások, amit én anyámtól hallottam, lehet, hogy nem is léteznek, ő találta ki őket, de belém jódott. Van például ilyen mondás, lehet, hogy tényleg létezik, valaki mondja, hogy hallottam ezt. Kapkod, mint Bernát a ménkül. Egy is ilyen. Hogy az? Miért csinál ilyet? Menj körfele nyúkász, agyon fog csapni a villám, Szabó Rozáliát abban a dalban. De hogy kapkod, mint Bernát a ménkül. Aztán van az a mászkál, mint zsidó van a fájdalom, ezt később megfejtettem, hogy az azt jelenti, hogy a zsidó ember a fáma szerint nem szeretett sokat dolgozni, lusta volt, és mindig elment az orvoshoz, hogy így fáj, ott fáj, amott fáj, és erre volt a mondás, hogy mászkál, mint zsidó van a fájdalom. Aztán van olyan, amit népi megfigyelésből gondolom, hogy tudtak eredet esztetni, de pattog, mint kecskeszer a deszkán. Jól megnézték.

legutóbbiaknak, hogy eszembe jutott a klasszikus. De azt szeretnéd, hogy hideg legyen a lábad, akkor belet kell enni. Ez nem kell sokat gondolkodni, mert a kis tehén tánczenekar Kollár Kálmán Szlaci megírta. Beleteszem, lehűti a lábadat, úgyhogy ez így szól. Én meg azt találtam ki egyébként, hogy van az a sörös rekesz, azt, hogyha megfogyasztod, akkor belevillik a dalba, mint a volt nekem egy kecském, tudod-e? A kertbe rekeszt ettem, tudod-e? Én kérek elnézést.

még a számoknál tartok. Na! Enzsiket is üdvözöljük természetesen. Enzsiket mindenmit mindig üdv a hajnali pacsirtáknak és az éjszakai baglyoknak. Kisben állok, hát utóbbi csapatot erősítem, ugyanis nem ide nyitottam ki a kis szemecskémet. Hála az ága Marjának jelzett, hogy Boriszka az étebe, de kedvesek vagytok. Gyönyörű szép napot, hétvégét kívánok mindenkinek, jó adást. Most én pacsirtáskodom. Azt hiszem, kepeszt, mint tollas cigány a forgószélben. Érdekes gondolom a történelem élet adta dolgot. Magamban roskadok, mint micsoda krémes radiátoron gondolat akar tenni. Én azt hallottam, hogy dugába dőlök, de mellé esek. Ezt a Geszti mondta, hogy nem. De elmondom nektek, hogy például azért van olyan, nekem nagyon sokáig ilyen problémám is voltak, ezeket a közmondásokat én szó szerint vettem. Anyámnak volt egy mondása, bocsánat, hogyha már meséltem. Úgy szólt a mondás, hogy tapogatja, mint Tóth az anyja valagát. Gondolom azt akart jelenteni, nem lát semmit, és hát próbál valami tájékozódási pontot keresni magának. És én ezt sokszor hallottam a nagymamámtól. Igen, nem csak a második szomszédomban lakott a Tóth Mári néni, ahol én bejáratos voltam fiatalon, gyerekként, mert mindig lehetett menni sütit kunyizni. Nem zárták az ajtót, bementem hozzá, és hát miután boldogtó kíváncsi gyerek, megkérdeztem tőle, hogy hát ugyan már kedves Tóth Mári néni, mi van az, hogy maga az anya fenekét tapogatja indokolatlan mennyiségbe? És hát többet nem kellett oda mennem alig, ha nem, és egy adagig a lényel még se beszéltek vele szerintem, úgyhogy aztán később rájöttem, hogy ez a Tóth nem az a Tóth. Úgyhogy borzasztó dolgok ezek. Na! És így szilódott egy eldolgozás csapat. Nagyon sok jó remixet készítettek, például ezt Video Gagán.

sportot tartottam, hogy ugye szó szerint szoktam venni, hogy gyerekkorom nagyon szó szerint értettem ezeket a szólásokat, közmondásokat, voltak ebből problémák. Csak én nem értettem, hogy az minden jó valaki azt kívánja a másiknak, hogy kéz és lábtörés. El nem tudtam kézdeni, miért kíván egyik ember a másiknak ilyen hülyeséget. Azt szeretné, hogy eltörjön a kezem meg a lába, ha mondom, basz, hogy biztos sebész vagy valami hasonló, azért kíván legyen neki munkája. Már mondták, hogy egy ilyen fordított kívánság, hát nem tudom. Hát a másik, amikor azt mondják, hogy nagy kalappal. Hát én sokkal hamarabb hallottam azt a kifejezést, hogy kalapszart ér az egész, és azon gondolkodtam rá, hogy valaki a nagy kalap kakit kíván a másiknak. Tehát nem elég, hogy eltörtük a kezét, lábát esetleg, még ez is. A barátomnak ezt így elemeztem, azt mondta, az a kéz és lábtörés azért jó, mert vicces. Hát nem tudom, voltam már kezed lábad eltörve, én annyira nem röhögtem. De haladjunk tovább!

Elgondolkoztam, hogy tényleg azért kicsit enyhébb fogozott, hogy kérdést láttad és kívánunk embertársainknak. Még ezt volna még kívánni, nem? Hogy lettél volna, mint tudom, Hiroshimában rossz helyen, rosszkor. Ilyen kérés lett volna, nem? Hogy halljál meg és legyen más bajod is. Kapjál tüdőlövést, hogy mit tudom én. Álljon gitára nyakadba és a rák pengesse, vagy ilyen jó kívánságok. Megmaradtunk a kérdést átverésnél. Hát egyik se szebb mondjuk.

Aki Zsoltónak is kellemes szétlapot kívánok, a célom az, hogy műsorról műsorra igyekszem ABC sorrendben haladni, és átos ég átfen az összes szerintem rádióba lejátszható előadót. Majdnem számcímet mondtam. Tudod, inkább a diszkó világán belé tehet. Aztól a technon keresztül, egészen a populáris ég mindenfélét.

mindig osztottam itt a szólásokat, közmondásainkat. Amitől kivagyok, ezt is sokszor elmondtam. Nagy okoskodások, ilyen Coelho feeling. Kivétel erősíti a szabályt, azt mondja. Hülye vagy? A kivétel sosem erősíti a szabályt, hiszen gyengíti azt, azért hívják úgy kivétel. Van 10 darab söröd és az egyik romlott, a másik 9 attól nem lesz jobb. Nem normális. Na, menjünk tovább, viszont tudod, fészjöjjön. Ez már a reszkál.

Discovery Channel és például üzenetet is kaptam, illetve hát felkértek egy tolmácsolásra. Benny írja nekem, hogy hello, hello. Szeretnék küldeni egy üzenetet Kukori barátomnak, hogy 11 év után már is meglátogatott. Hát egyik napon a másikra, nem? Elmegyünk konyakozni, köszi Béni írja Győrből. Hát kedves Kukori és kedves Béni. A 11 év után nagyon nagy öröm lehet. Örülöm, a következőre nem kell ma 11 évet venni. Természetesen gratulálok nektek. Örülök, hogy ilyen hosszúak a barát.

0: Én szerint
1: a diszkó kantra 90-es években a következő dal volt, nem a Katonai Joe, meg jóval egy év előtte jelentkezett.
0: Jó kis megoldás van, jó kapolyt, ki a bal, everybody gone,

élő adás lesz a mai nap folyamán. Egészen pontosan a DJ Simon a más, majd engem délben halamkorra ütköti Dr. Tom, egy másik Tomi, és természetesen jön a Vén barátom is, lesz még Öcsi is, illetve DJ Robis is a ma este folyamán, úgyhogy érdemes hallgatnotok a Super DJ-t élő adással, fantasztikus hangulattal várunk mindenkit. Mondhatnánk a Please Don't Go-t, hogy teljes egészében adja magát. És franciázunk for friends, viszont itt még ez a Muzet.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen, oh yeah. Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light, ami talán annyira nem is lesz light a Super DJ Rádion. Én Boriszkának szeretném megköszönni elsősorban a két óráját, amit nekem adott, az egyik kardió volt, a másik meg valami más. Nem, de tényleg jó volt megint, így ahogy az szokott lenni mindig itt a Superen, Boriszka. És hát az van, hogy én megint hozom az én sajátos fura zenémet. Vagyis nem, hát azért hozok olyat is, amit mindenki talán ismer. Próbálok emlékeket ébreszteni én is, mint ahogy azt a többiek is megteszik. Itt van egy 2000 november 27-én megjelent progresszív, vagy éppen Tribal House. A Who Choose jó voltából a 101. lemeze volt a Who Choose-nak. A Halo Varga. Halo Varga? Igen. És a jövő? Hogyne. A Future. Itt a Superen. Ez természetesen egy feldolgozás 2017-ből. Hogy egészen pontosan melyik, azt majd mindjárt kitalálom. Azt mondja, hogy B oldal, az a D oldal, az a Future és a Polar Remix. Nagy valószínűséggel egy Polar Remix 2017-ből. Ez itt a nyitó oldal. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondani valója van, azt ott megteheti. És hát, ja, valami hasonló kis mély érzetű zenékkel fogok jönni. Nem teljesen ennyire tört ütemekkel, de ja, jönnek valami hasonlók. Na, nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek, és hát majd jövök és olvasom a Viber-t, ahogy az szokott lenni. Meg azt is szoktam mondani, hogy oh yeah!

Na, azt mondja, hogy itt van velünk Encsike. Nézzük a Viber-t, akartam mondani. Itt van velünk Encsike, azt írja, hey, Cheryl, DJ Simon, yes, Kedér, Din Röszt, hello, hello, Din Pezsi lány. Azt már én tettem hozzá. Sziasztok, szuperek, Encsike Füller, mint mindig, csoda szép napot és hétvégét kívánok neked és minden kedves Super DJ Radio hallgatónak. Örülök, hogy ismét beugrottál, kedves kagylózás nekünk, és szépi szupi, jó adit neked. Ó, puszcsika, Encsike. Nos, akkor csapasd, baby. Oké, toljuk nekünk.

Azt mondja, szia Simon. Ez biztató, köszönöm. Kágyi. Azaz, Nagy Attila is itt van. Hello, kicsit dolgozom. De itt is Super DJ, Visegrádi Bópája. Na meg a GBL. Ennek örülnek szerintem az ott lévők. És ha már a hetero barátom itt van, na meg a csapatot mögötte, azt írja nekem. Jó adást kívánunk, romantikus, bár rád iszunk. Ír rám, ne gyarog le engem, van meg. Hát egészségetekre, vagy gőkünkre.

van vibe, mert itt van velünk a Pazsi is, képzeljétek azt, hogy a vagyukám hallgatlak és közben szerelem a stúdiót. Top mindenkinek! Most Bazi azért szereli a stúdiót. Spoiler alert, azt lehet mondani. Ugyanis Bazi lesz a következő új szerzemény itt. Azt a hétszöntségét, hogy mondtam ezt. Szóval az új kolléga. Itt a Szuperen, remélhetőleg lehet azt mondani, hogy marad is, hogy ne maradna. Hiszen jós lehet, jó zenéket fog tolni. Ezt ígérhetem. De még egyelőre segjén a világ, azt szokták mondani. Az ilyen infónak minden tökéletesnek kell lenni az indulásra, tudjátok. Bazi olyan, legalább olyan négyszögletes, mint én. Így ketten egyet kiteszünk egy nagy kockát, bár majd a karra hasamban lehet, hogy gömb lesz belőlünk. Szóval egyszer csak Bazi meg fog jelenni. Bízok benne, hogy októberre már startra kész a csávó, vagy még előbb. De ez majd kiderül, lehet azt mondani, hogy a jövő zenéje lesz Bazi. Na de több titkot nem árulok el, annyi biztos, hogy amikor érkezik, azt meg fogjátok tudni. Tessék figyelni mindig a www.superdjradio.hu oldalt, vagy éppen a Facebookos oldalunkat, ott mindig minden info megvan osztva. A Viberünk még mindig a +36 70 45 95 995. Bármi van, ne tartsátok magatokba, írjátok le oda, én meg felolvasom egyből, még ha diszlexiás módon is, de akkor is, oh yeah!

79 rakodott ki az első. Egy ilyen fincsi verzióba lehet azt mondani. A Trendsetters, a Roaches, avaz a Csótányok című zene. Aztán 2000-ben jött minél több, egyre több igazi progresszív house-os remix belőle. Itt van egy White Label és egyenesen a Peace Division, aki megoldotta ezt a műsort.

megérkezett a Lovász Károly József is, a plusz a mitat 745-95-95-re a Viberünkre, és természetesen ő is hallgatja a Super DJ Rádiót, annyit ír, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kajdózok, szép szombatot, és jó adást kívánok, oh yeah! Hello Karesz, jó kajdózást neked is!

Oh yeah, patron, tovább itt a következő zene. 2000, egészen pontosan november 22-e jött a Cassie, vagyis bocsánat, KC Flight és a Funk Junction. Ők azt kiabálták, hogy hangok, hangok, azaz voices, voices. Úgy bizony, jött egy originális verzióban a Funk Junction mix, lehet azt mondani, az volt az originál. Aztán úgy voltak vele, hogy 2001 április 30-án Tom Middleton azt gondoltam, szerint ezt meg kell remixelni, és jól tette szerintem is. 2001-ben megjelent a Hui Chunsnál a Voices. Deep down. No, ezért most itt a Superem, figyelj!

aztán menjünk tovább, ha még mindig lehet azt mondani azt, hogy emlékeket ébresztek már azoknak, akik annak idején olyan klubokba jártak, ahol ilyen zenék szóltak. 1998 egyenesen Amerikából érkezett a nyomás, mármint a lemez nyomása. És a repülj! Vagy repülj el, fly away! Vagy elrepülni. A lényeg, hogy 1998 után 2001-ben érkezett egy Yoshitoshi Records, a 63. Yoshitoshi kiadás, és szintén amerikai nyomás. Jött a Mysterious People, és a Flyvert megremixelték. Remixbe tolták a repülést. Ez meg itt egy 16B remix, oh yeah, csak a szuperen.

robogjunk tovább a következő zenével. 1984 volt az eredeti megjelenés. Morikante hozta nekünk a jekéjekét. 2026-ban megjött Octavi, és megremixelte egy igazi modern Afro House remix, kerekedett a jekéjekéből.

atlantai születésű, vagy éppen Atlantában felnövő Christopher T. Brown, aki nagyon is otthon van a house és az elektronikai, vagyis elektronikus zenei világban, és rengeteg sok zenét hozott nekünk az évek során, egészen pontosan 1994-től indult meg a karrierje a Van Due-vel, vagyis Van Due Kids. És hát lehetne sorolni, hogy mennyi minden zenét és zenei stílusban otthon van a csávó. A lényeg, hogy 2003-ban összeállt, vagyis megcsinálta a Deliah nevű formációt. Abba meg azt énekelték, hogy Deliah, be strong for me. Légy erős. Értem. Ez jön most itt.

beszélni nekem Pistula barátom, hogy viccel anyom egy olyan laza 12 órás műszakot. Remélem rajtad, barátom, azt mondja, én meg villanyt szedek, úgyhogy többet nem jelentkezem. Akkor valamit elcsesztem. Úgyhogy ha többet nem jelentkezem, akkor valamit elcsesztem. Á, hagyjad már. Kicsit megrázod magad. Na de történt már ilyen? Oh yeah!

Me, Delia, azaz Chris Brand. Egyenesen Amerikából megyünk tovább, itt a következő zene. Ha már egyszer így visszaugrottunk 2003-ba, akkor 20 évet most előre ugrunk. Jön megint egy feldolgozás. Annak a csajszínak, vagy annak a zenének a feldolgozása, amit igazából egy előadó, egy hajléktalan néni, egy DJ, egyébként hajléktalan DJ, lehet azt mondani, adott létre többféle változatban, évek során, mindenféle verzióban próbálták megjelentetni, aztán nem jött össze, aztán megint, és a 90-es években, a 90-es évek végén hatalmasat robbant. Majd 2023. november 3-án kiadták már megint, feldolgozva természetesen Simone Vitullo és a Camorra közöse. Na persze, természetesen az eredeti a Sonic, és jön az It Feels So Good. Nagyon fincsi lesz, figyelj!

szól, hogy tényleg bántani akarsz engem? No, de nem. A zene címe, Do you really want to hurt me? Do you really want to hurt me? Tudod, előre énekelnek. Természetesen nem az eredeti verzió érkezik, hanem egy 1998-as feldolgozás. A Culture Club és az I Just Wanna Be Loved mini albumján ott volt a példalon a Do You Really Want To Hurt Me, egy Cleaver remix.

És ha már egyszer egy óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem egészen 2 óráig. Úgyhogy még majdnem 1 óra hátra van. Aztán, ahogy elnéztem a napot, mármint a mai napot, az úgy néz ki, hogy 2-től 4-ig érkezik hozzátok. Itt a Superen Dr. Tom, a Dance Doktora. Oh yeah. Majd 4 órától 6 óráig Mr. Rain váltja. 6 órától 8 óráig Ücsi a délutáni fiesztával hozza a fincsi zenéket. És át, ahogy az szokott lenni minden szombaton, 8 órától DJ Robix jön a live sessionnel. Ki tudja meddig, amíg bírja a csávó, addig szokta pörgetni, ismerem, ismerem. És jó zenéket szokott pörgetni, az biztos, mint ahogy a többiek is. Na de menjünk tovább, lehet azt mondani itt a Superen. Csak és kizárólag a fekete korongok ebbe a 2 órába, aztán Doki meglátjuk, hogy mennyire szinkron gombos. Fú, de nagyképű voltam, semennyire, mindig ő is jól csinálja. Jó, csak tényleg jól csinálja, szinkron gomb nélkül. Vízvezeték, szemerő, ruhába, ott áll a pult mögött és nyomja, de addig is hallgassuk ezt és énekeljük együtt.

és azt ír, hello Simon, vagy ez a hegesztő is füvel, Csorvásról. Üdv mindenkinek, aki itt van velünk. Én is így gondolom, Bandesz. Na de menjünk tovább. Nem állunk le. 2001, egyenesen Anglia, jön Satoshi Tomi. Featuring Kelly Ali. És az a bizonyos...

Na tessék, Amerika is megébredt, lehet azt mondani. Az Ocean City. A Sunrise. Itt van velünk Fritjó, azért reggel 7 óra. És a Simi már dúdolgat. Morning, good morning. Hello Fritjó. Ugye de örülsz az én hangomnak így kora reggel? Oh yeah. Hello Fritjó. Toljuk meg akkor. Úgy nagyjából egész napra, nem? De... Oh, yeah. Lovász Károly Karcsi barátom azt írja, micsoda zenék barátom, pont ide való. Nekem a körömpölkölt főzéshez. Oh, yeah. Hogy Bazsész írja, hogy jók a zenék. Hogy ne lenne. Tőled van.

PG Remixben 2001-ben fogta magát Seed & Palace, és megcsinálta a legjobb remixet ebből a zenéből. Szóval jön Kylie Minogue, és az In Your Eyes.

nekem annyi a bajom a körömpölköte, hogy én szó szerint utálom. Nem bírnám megenni. Ez van, sajnálom. Hó, az a Z, Kylie Minogue. Mazsinál is beugrott. Nem B, M, Mazsi. A legjobb, Kylie Minogue. És egy igazi szempler, lehet azt mondani. Oh yeah, itt a szuperen.

Aztán az van, hogy a következő zene, fóha, mennyi mindent el lehetne mondani róla, úgy nagyjából mindent is. Jön az előadó Tom Rowland és Ed Simons. Valamikor 1989-ben találkoztak a manchesteri főiskolán és megalapították az ő kis csapatukat, a The 237 Turbo Nutters. Aztán innen jött mindenféle mellékág, a The Dust Brothers, meg az ilyenek. Aztán úgy voltak vele, hogy szerintük meg kell változtatni a nevet. Úgyhogy jött, és azt gondolták, jött az az ötlet, hogy mi lenne, ha ők lennének a Chemical Brothers, a kémikus testvérek. Jön a The Chemical Brothers 2015-ös albumjáról.

Brother Station. Go! Oh yeah, itt a szuperen. Plusz 37-45-95-95-95, még mindig lehet írni nekem, és nagyjából még úgy 33 más percem van hátra, majdnem azt mondtam, hogy másodperc, érted, de hülye vagy. Aztán érkezik hozzátok a doktor, dance doktora, a tánc doktora, Dr. Tom. Oh yeah, itt a szuperen. Úgyhogy senki sehova. Egész nap élő műsorok itt a szuperem. Dr. Tom után érkezik Wayne, aztán Öcsi. Majd DJ Robix. Oh yeah, ki tudja meddig. Szóval, hölgyek, urak, tessék maradni és kagylózni és figyelni. És fülelni. Mi meg megyünk tovább, 2022-ben ugrunk vissza augusztus 13-ára. Jön Henry Bergman. És egy kis... Agyvizsgálat jön, jön a Mind Control. Ez is Fincsi. Oh yeah.

Kazi azt írja nekem, hogy gyere, Szilvi, csülök Péknémódra. Szilvi, ez csülök Péknémódra. Ne vágtad a Szilvit, ne basz meg. Hát bocsánat. De most hogy van ez így? Mindegy, megyek. Jöhet. Oh yeah. Hát csak azt írja nekem, hogy ez jó hír. Akkor nyugi, ha egyszer végül

És a Isten azt írja, kedves DJ Simon, azt akartad kérdezni, hogy itt vagyunk, akkor a válasz egy nagy igen. Minden szavadat és muzsikádat figyelemmel hallgatunk. Ez az. A kagylózás itt a szuper.

ki ne emlékezne 1995-re? Hát mindenki. Nagyot robbantak a diszkók, a klubok. Hisz hát jött a Fateless. És azt szoktam mondani, hogy Fateless nem lesz. De ez itt egy 2026-os remixe az Insomniának. Oh yeah. Jön egy kis alvatlan.

Itt van velünk Kese. Azt írja nekem, hello, szuper halló, Simon. Na csak azért, így fog, náttakú, már bocsánat. Na csak azért, és fog, hogy más a szarvasragú, plusz szuper. Némi sörrel, jó közenék, köszönöm szépen. Hát azért most már szívesen csatlakoznék oda, Kese. Oh yeah, úgy tunkolnék a kenyérrel, uaj. Isten, ilyen néz ki, küldött

meg már nekem, kese, figyelj, mondd már meg nekem. Vörös boros. Olyan jól néz ki, hogy még. Küldött egy képet. A ragyog. A ragú. Lehet azt mondani. Csöpög a nyálam. Ebéd még nem volt, de majd lesz. Száraz tortellini lesz. Oh, yeah. Még rímelt is. Igen. Get no sleep.

bizonyo a Faithless és az Insomnia. Egy Kevin Van Riken remixben, ami sajnos csak is kizárólag digitálisan jelent meg, de nem lent, nem jelent gondot. Nyomatjuk itt a Superen. Igen, majd egy üveg ugrott bele, azt érde nekem, kesem, hát ez az, jövök, hova kell mennem, egy címet kérek és már indulok is, igaz, hogy egy kicsit sokáig fog tartani innen Svédországból, de jövök, jövök.

és tudom, figyelj, jön a következő zene, vagy éppen előadó. 1997-ben jelent meg az a verzió, amit mindenki ismert. 1993-ban jelent meg egyébként az eredeti verziója. Jön az Energy 52. Nem az eredeti, hanem itt nagyon kevesen játszanak. Egy 2023-as remix. Oh yeah, végig pofáztam, nem baj. Szóval jön az Energy 52 és a Café Del Mar.

Hát én is így gondolom, most ha nyomsz egy képet és elküldöd nekem, csak hogy jobban folyjon nyálam, akkor fogok neki örülni. Igen, a fét lesz és pasitól van. Ja nem, ez nem. Ez meg abszolút nem, mert ez bakelit.

figyelj! Figyelj, Szandi, ne haragudj! Néha a diszlexián bekapcsol, és hát az van, hogy én félre olvasok dolgokat, vagy éppen nem olvasom el a dolgokat rendesen is. Szóval nem gyönyörű, hanem gyöngyösi bornapok vannak. Jó van, na. Szóval elnézést, és akkor még egyszer azt írja, hogy a gyöngyösi bornapok a tűzoltóság C csoportja főzőversenyen vesz részt. Két kamarás és három jéger között a szuper DJ-t hallgatja, vagyis engem és minket. És sok sikert kíván a srácoknak, Szandi! De amúgy a gulyás gyönyörű. Tudom, az csak az lehet. Adjál már egy képet róla, hadd folyjon a nyálam, ó, igen. Majtika itt van, és azt írja, itt vagyok. És a tesse, hallgatom az isteni muzsikádat. A kedvenceimet húzod, topos, fólos. Kószika. Igazi retro utazás, az ifi korom nagy pillanatai ugranak be. Csak is a jók természetesen. Ah, oh yeah. Hello, Majti. Jó kajdózást neked is.

akkor jelent meg az első feldolgozása. DJ Misha és a DJ Team jött nekünk az Access. Oh yeah. Ez meg itt egy feldolgozás 2026-ból.

Szanditól. Kérnék, szeretnék kérni egy vödörrel abból a cuccból, ami ott készül. Access denied. Rápattanunk egy olyan zenére, aminek az eredeti verziója 1997-ben bukkant fel. Bocsánat, vagyis nem, 1997-ben bukkant fel, és mindenki a 99-es évben

0: nézem, már kirúgtak innen.
1: Pedig még be se fejeztem. Mazsi azt üzeni. Köszönöm szépen az remek zenéket, Simon. További szép napot kívánok neked és minden kedves hallgatónak.
0: Mi festünk tovább. A festete tovább. Érkezik hozzátok, Dr. Tom, nem sokára a következő zene után.

Ugye mennyire tudok gitározni nyelvvel? Mindenen is. Oha. Megjött a Dance Doktor. Azt írja, szia, oh yeah, puszilunk, Kémi. Meg a Zsuzsi.

Bob the Wino-n és a Grease 2000 után stílusosan zárjuk a Private Light-ot. Jön egy 1996-os felvétel, és annak a remixe természetesen. Jön a körhinta, jön a Groove Yard.

szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. Senki sehova, érkezik hozzátok a Dance Doktora. Dr. Tom, oh yeah! Na csácsubicse, sziasztok! Oh yeah!

Szép és kellemes délután kívánok mindenkinek, én a www.szuperdigirádió.hu-ról beugrik, Doki, sziasztok! 2 órakor gyerekek itt szombaton. Köszönjük szépen Simonnak és előtte Boriszkának, felejthetetlen. Jó, Boriszka felejthetetlen volt, és Simon felejthetőtetlen, tetlenséges. Jó kis adás volt ez, és várulás érte. Meg is írtuk már egymásnak. Most nézzük, Doki vagyok, tehát sziasztok! Van egy Viber számok 0-70-45-95-9-95. Ide jönnek az üzik természetesen, amik beolvasásra kerülnek. Hogy mik lesznek a mai nap, gőzöm nincs, megmondom őszintén. Ahogy jön, úgy puffan majd, az, hogy jó napot kívánok és jó szakát is egyben. Egy biztos bakelit korongok is előkerülnek, már föl is készítettem egyet-kettőt. Vagyis, hogyha kettő tudok felkészíteni, ugye már nincs több lejátszom. Na, gyabjunk bele. Úgy sikén! És a Love on the Run. Sziasztok!

És ha már itt szombat van, nézzük a mai napig, hogy állunk össze. Négy órát jöjjön hozzánk Wayne kapitány, az öreg kapitány úr. Este 6-tól Öcsi. Egyszer éve nem volt itt a szemeitő, a Viberen ülje. A szuperen. Majd jön hozzánk Robix is.

Mindezik a Viber-t. Rengetegen vagytok, hál' Isten. Lovász Karcsi, maximális tiszteletem, doktor úr. Nagyon szép hétvégét és jó adást kívánok. Legmilyen tiszteletem is, hódolatosom is. Szia, Karcsi.

szólunk Kencsike is. Szia, drága Doki, sziasztok, szuper Kencsike Fülel, továbbra is egy gyönyörű szép szombat délután kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatás nekünk, és jó adás neked. Pucsika, Encsike. Szia, szia. A kis Encsike, hello. Figyelj.

valami nap YouTube-on néztem, hogy Sikén azért nem egy mai csávó. Még nyomta a bulit ezzelre. Ha jól látom, Ibizán volt, kérlek szépen egy kávézóban. Én természetesen a tengerparton. Rengeteg ember ült a kávézó alatt, és ott nyomta a zenét a kávézóban.

De beindult ez a délután, vagy ez a hegesztő jelen Csorvásról. Üdv mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta. Tessék csak tórni a zenei recepteket. Kedves Banda Szimádás, ciao, hello Csorvás!

csak a folytatás. Szintén egyes, szintén egy sink. Tehát szintén egy sikén, szintén igen. Itt van az offshore. Mindez a Disco Citizen remixben. Mindez itt a www.superdigiradio.hu-n.

Ismét Viber 0-70-45-95-95. Csodásan szép szombaton napot kívánunk neked, kedves Doki, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelene. Nagyon örülünk neked, és ha meglepinek kívánjuk, micsoda kívánunk, csodás hétvégét mindenkinek, és persze egy nagy ölelés oda, hát a hegyeken túl, a hegyek közé. Kedves is a család, imádás oda is ezerrel. Hello, Erdőszentgyörgy! A szél sikén után pedig benegyelünk egy fekete korongba. Mi is van ráírva? Azt mondja, hogy nyami. History. A dal címe pedig Jordan One lesz, kicsit recse, kicsit ropog, de akkor is a mi kutyánk kölyke, figyelj.

Szatmári Erika is bejelentkezett. Szép napot, doktor úr! Mi is itt hallgatózunk. Puszi nektek, Erika! És Tipcsi! Egyet jó odolatom, és tiszteletem, uram! Óriás várulás oda is! Ciao, ciao! Oh yeah!

jön egy másik fekete korong. Kicsit karcos, tehát beraktam annyi súlyt, mint az őrület. Bízom benne, hogy azért lejátható lesz. Érdemes meghallgatni, rég szólt itt a Szuperen.

tényleg egy kicsit lehet, hogy ugrálni fog. Ráteszek egy 5 forintos. A hülye. Ismét Viber, kedves Árpis itt van velünk. Üdv, remek zenék, kutyáim nyírom, eső szitál, pálinka, sör, röviden ennyi. Szó szerint röviden. Hello kutyuk, szia Árpi, ciao.

ma hisztéria volt, akkor Encsike is ír még egyszer. Drága Doki, én csak egy hisztérit ismerek, amit én szoktam csapni néha. De sokkal jobban cseng. Gondolom azért oda rakod rendesen magad, amikor mit tudom én, letörik a körmed, hogy tudjátok, hol kemény lett. Na nézzük, van nekünk egy gyönyörű hangunk. Úgy hívják, hogy Szekeres Adrienne. Jó kis Terbinski válogatásról.

Itt van önk Golyó is, legmértiszteltem doktor úr. Sziasztok, szuperek! Ki szereti a krízes tésztát? Várjál, szedd alá, hogy szoktad, mindenkinek remek a hétvégét. Én mondtam, bírom, hogyha úgy le van öntve, mit tudom én, majdnem azt mondtam, hogy lecsóval, ami jó lekvára, vagy esetleg nutellával, de agyon öntve.

Nézzük a másik oldalra. Kivételesen most nem babba a kellit korong fog forogni. Legalább nem fog ugrálni. Itt vanünk Dávid is, nagyon jól nyomod. Üdv az osztrák határ mellől, János Somorjáról. Letolhatnád az Age of Love nótát. Nem is hülyesége.

Electronic Simon tornya is. Ladás Szabi írja, hogy Simon tornya becsatlakozik. Hello Simon tornya. Hello Ladás Szabi. És ha már Ladás Szabi. Én vettem egy olyan zsiguli, gyerekek.

labdát veti. Amúgy sajnos már én is csak exlodás vagyok. Hú, hát régen gyerekek, nem mindegy. Tudni kell, hogy jó 10-15 évig versenyeztem Zsigulival. Nem volt rossz érzés.

Fun Cage of Love, și asta e Age of Love. Charlotte și Henry cu remix venit o www.superdigiradio.un. Meg tudom, hogy ez is megvan bakarítani, de lustaság fájna üvöltenék biztos. Mire megkeresem, mire felrakom, mire rárakom. Mondanám, hogy öreg vagyok, de hát nem vagyok az. Na figyelj!

megmondom őszintén, akkor sajt, ez az úriember egy iránymutatót, nem kicsit. A kénekel Kirsty Hawk Show. És a holland fene gyerek.

szépen, az előbb kimentünk. De azt hettem vissza, hogy olyan hideg van, mint az őrület. Ugye fönlakok a Mátrába, fönlakom a Mátrába, fönlakunk inkább. Hát ott be kellett gyújtani. Nincs mese. Kezdődik megint. De szeretjük nagyon. Na mit találtam erre, figyelj? Érdemes.

emlékszem még ennek az eredetét is megvásároltuk, a Zion volt és a No Fate. Szerintem az első 10 lemez között benne volt, amit vásároltunk még régen a DJ Service-ből. Egyszer majd azokat is lejátszuk. Ugyan igazi könyvcsorgató, de nehezen jött ki. Olyan kellemes kis hangzása van neki.

ha már ilyen stílus, akkor Dokinál mindig becsúszik egy Wass Vision. Megmondom őszintén, ha már tényleg ez a stílus van, akkor nálam a best of mindig a Wass Vision volt. Hogy az Armin, az öreg Armin még a gyerekkorából. Itt vanunk az Everything. Alien Fila remixében. Figyeld, hogy a két dob közé húzza a basszust, szintén az, ami bődület. Érdemes rá fülelni. Szólok mikor, figyelj! Á, gyerekek! Na most figyelj, Super DJ Rádió!

És ez ráadásul képen olyan hang dukál. Igen, van ilyen szó, hogy dukál, igen, van. És akkor mi van? A van, kész. Tehát olyan hangja van a csajnak, hogy pisi ész tőle, figyelj.

itt van Balázs is, írja, hogy ejtom még, mindig csak a panasz árad előled. Egyszer az a baj, hogy 35 vanok stúdióban. Most meg az, hogy hideg van, nagyon jó a műsor, üdv mindenkinek, pasikám. Villanyszerelő királya, imádás ezzel. Különben igen, én ilyen vagyok.

visszatérünk majd mozsikám rá, hogy igen, idővel most már tényleg lassan aktuálisra válik, hogy villanyal szeretnék tölteni majd egy elektromos kis paripát, és nem a két rollerről, ami a ház előtt áll. Mindegy, majd beszélünk róla. Anya, beadta a derekát, és lehet, hogy eladjuk a flexet. Nem a kis flexet, hanem a nagy flexet. És lehet, hogy benézzük egy kis Teslára, vagy még nem tudom mire. De egy a munkába járás nekem nagyon-nagyon horrorisztikus összegeket húz magával.

de hülyeségeket beszélek, hát most már 5 rongyot kapunk, nem? A hülye, nem? Hát veszek ilyet. Vicc. Naponta 12-ért tankolok. Biztos segít ez az 5.

és már jó a mélye. Jó a női hang. Egy jó kis szint is dugál hozzá, szintén dugál. Ezt már kétszer mondtam. Figyelj! Őt a Twas Vision és az Everything!

bődül ezen a volt. Na, indítjuk rá a fekete korongot. Nézem a tokját, sötétkék tokban. Tündököl előttem. Egy nagy egyes van rajta. És elé pedig azon írva, hogy Rank.

Garai Tibi is itt van velünk, hát tengermély, tiszteltem, doktor úr, sziasztok, szuperek, kellemes szép hétvégét és nagyon jó szórakozás mindenkinek. A Garai család és Kálós Emlén egy csodás nap után csatlakozik. Hello Kálós Emlén, és hello csodás nap után. Szia Tibikém, hello Garai család.

Miközben küldök képeket, és hát tényleg gyönyörű napotok volt, gyerekek. És ha jól látom, az elején még 21-es van, 2 darab. Láttam egy párat Kecskeméten. Tudni, hogy légvédelemnél voltam réges-régen egy messzi-messzi galaxisban, még 18 évesen katona. És elvittek minket egy ilyen kitelepülésre, Kecskemétre. Imitálnunk kellett, hogy lelőjük a 21-eseket, meg a 29-eseket, mert akkor már voltak 29-esek is. Köszönhet egy 21-es. Tudni kell, hogy 5-ször, de vagy 10-szer akkora hangja van, mint a 29-esnek volt. Úgy nevezték, hogy időjárásgép. Ugye felszáll egy gép, és megmondja, hogy milyen időjárás van, nem, mintha azt nem látták volna előtte. Mindegy, ez volt. És aztán kaptuk egy visszajelzést, hogy szitálva előtt mindenkit az az 1-21-es. Mármint minket ott lent. Imitálva persze, meg különben nem zenélnék itt. Micsoda emlékek ezek is.

Balázs írja közben, hogy oké, mindent megoldunk, mindent is feltöltünk, figyelj. Rollert, autót, pizzait, motort, Teslát. Tehát az autóját után jön a Teslait. Külszíni tétedéken lesz egy kis változás az életemben. Ráuntam erre az ellenőrzésdíre 25 év alatt október 1-től. Az MVN-nél maradok, de a napelem parkok üzemeltetésével fogok foglalkozni. Szerte az országban. Hát akkor Bazsit elvesztettük szerintem, annyi munka lesz, mint az őrület. Bazsikám, itt volt az ideje. Gratulálok!

Elégszem ezt a lemezt. Együtt tettem egy másikkal, ugyanez az előadó, kérlek szépen, ugyanennek a előadónak egy remixe, vagyis hogy két remix lemeze. Itt szól az egyik most. A másik pedig a Hypnotic Tango, vagy a

a dancer, rhythm

Pillanzunk tovább, a palli. Az úriemberen versen nem más, mint CJ Stone. Az öreg J.C. és a Stone és a Mix. És hát igen. www.superdjradio.hu-n. Még mindig Doki. Még egy 46 percig, aztán jön hozzánk Vina.

0: Bath Inch remixében.
1: Strut.
0: What the fuck, akarom mondani F-A-K.
1: No, what is what?
0: Nem, F-A-K, bocs, mert magyarok vagyunk.
1: Strut.
0: Hát hülye vagy.
1: They just strut. What the fuck?
0: Sons of 69. Original mixben itt van Fatboy Slim.

Emlékeztek még arra a filmre, hogy a Trainspotting? Annak volt egy címadó dala. What the fuck? És most jelen pillanatban Ice MC is It's a Rainy Day-re gondoljatok, hiszen az is szerepelt abban a filmben. Bármilyen furcsa, igen, Ice MC és az It's a Rainy Day. Egy igazán címadó következik, amit egyszer emlékszem, hogy voltunk még akkor, talán Pepsi Sziget volt, és fellépett DJ Rás, ugye nekünk menni kellett technobuliba mindenképpen. És hozott egy olyan scrunch mix hét ennek a zenének.

tűnt még, hogy a többi sem rossz. Na de nem is csoda, hiszen doktor úr, tálalja nekünk mindez, köszönöm. Thunderbird és a Bone Sleepy. Kivétesen a rádió verzióban, hiszen gyerekek, azért valljuk beszédén. Ez a nóta, ha jól tudom, ilyen 10 és fél perc.

de pillázunk tovább. Public Domain! Nem elfedni, röpke 23 perc, hogy jön hozzánk Vén! És folytatni tovább a szombati őrület itt a Super Ügyi Rádión.

hidegrázós gyerekek. Itt van Gyurcsi, annyit ír, hogy ez a mix igazán piacképes. Milyen megtisztelő. Hello Gyurcsi!

lényeg, hogy mindenki nem maradt ezekről a zenékről, amikor a Super Energy Rádió találkozón nyomtuk ezeket a Vocalitről. Úristen, mekkora buli volt, gyerekek! Jövőre megvan már a dátum. Úgyhogy kapaszkodás lesz ezerrel. Figyelj!

Egy óriás kedvenc a folytatásban. Jól nézem, van még 7 percünk a Vén után, vagy Vén előtte, hülye vagyok. Itt van egy Dream Wall és a Reflect.

Ismét Fiverr. Szabó Tévi is itt van velünk. Csak így tovább, doki. Balló szög jelen. Hello, balló szög. Milyen megtisztelő a mondat. Köszönöm szépen. Nagyon aranyos vagy.

érezzük az úgy jó zenét. Dream One és a Reflect után itt van velünk Potato Heads. Már a banda neve mindent elárul, gyerekek, Potato Heads, azért mondom valamit. De normálisnak. Itt van a Mix the Master, CJ Son és Shabak Row remixében. Tudni kell, ez a két úriember, még régeségen Eurodance játszottak. A Buzz Bumpers néven futottak, tehát CJ Stone és Shabak Roll.

És ha manádzan elkőben, akkor tudni kell, hogy hát ezt a kortályt nem kevésszer játszottuk el. Itt vanünk Fater, szép napot kívánok, Doki! Üdv minden szópennek, finom kis muzsikák!

Csányi Jani írja, hogy sziadok, jó a műsor, nagyon szuper. Tárcsán sütés, rántott hús és karfiol és cukkini. Nyami készülés a jövő heti mitoró indulásra kamionnal irány Európa. Jó adást és jó hétvégét kívánok. Köszönöm szépen a segítséget Váromnak, Ritának. Bacs Bokondolná. Mi köszönjük, hogy itt vagytok. Szia, Bacs Bokondolná. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Hogy beszerettem. Figyeljön az ütem. Számoljunk vissza együtt. Egy. Két. Három. Egy. Két. Egy. Két. Három. Gyere!

0: Super DJ Radio. Neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Bocsó, divan?
2: Yes, master.
1: Ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Rain in Action a Restiben.
3: Mr. Wave,
1: jövök már. Szép jó napot kívánok mindenkinek, egyben kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást a mai délutánon. Minden tiszteletem azok ki, akik a csodálatos időjárás ellenére benne.

0: 1976-ot írtunk akkor, amikor Jean-François Maurice átesett egy gége műtéten, amikor is egy elég rendesen reszelőt építettek be a torkába, ami miatt máig irigylem, ilyen reszelő kéne nekem is. 28 fok árnyékban Jean-François Maurice.
1: Hozzátenném, hogy én csak reménykedek abban, hogy nem lesz gége műtétem. Sajnos nem javul a hangom, úgyhogy ez is egy szerkesztett adás. Kommunikálni most is csak a Viberen tudom.

soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

goût d'un fruit sauvage.

Valljuk be, tulajdonképpen akárhogy is, de brutális ez a nyár. Hiába ábrádozunk arról, hogy méz édes, meg ilyenek, ez embertelen, ami most van.

Igazán, hogyha belegondoltok, tulajdonképpen minden napot úgy élünk meg, mint hogyha egy éve nem esett volna az eső. Ez Selena Gomez. És egy év eső nélkül.

Igazából azért bolond ez a nyár, mert vagy úgy élünk meg minden napot, hogy szinte egy éve nem volt eső, vagy pedig úgy, hogy derékig állunk az igazi sivatagi esőben.

néhány veszélyes dologra is föl kéne hívnom a figyelmet, többek között elég veszélyesnek tűnik limonádét inni Alexandra Stennel, hiszen ez függőséget okozhat.

case today. Leave all yesterday's problems on the curb now.

Azért egyet ne felejtsünk el semmiképp, hogy vannak dolgok, amik a vízben valóban rosszat jelentenek. Én még olyat nem hallottam, hogy valaki sörbe fulladt volna bele, de a vízben már többen, úgyhogy maradjunk az egészségnél, mert hogy a sör az tele van mindenféle kőzet, ja, ásványokkal.

azért néhány dolognak a mértéktelen fogyasztása komoly problémákat jelent. Hát úgy, mint 2012-ben Zach Noelnek. A nóta címe ugyanis az, hogy hol hagyhattam el a bugyim. Where lost my underwear?

következő hölgyem egy igazi nyári szerelemről beszél, már jegyezzük meg, fiúk, hogy 1988-ban Sabrina bizony melbedobással nyerte a nyarat.

Nos, hogy legalább egy kis hűsörést is hozzak a dologba, azért legyen hó, legyen hó, legyen hó, annak ellenére, hogy utálok 40 fokba havat lapátolni. Ez Michael Bublé. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Úgyhogy hűsöljünk egy kicsit. And I've brought some corn for popping. Mindössze másfél.

Ledisznó, azaz legyen, hú legyen, hát bizony nem ártana bennünket egy kicsit hűsíteni. Az ábrándok után visszatér a nyár az oroszok italóászával, D-White-tal.

0: Verjük fel az alvókat!
1: Nem szereted a zenét? Rossz helyen vagy. El lehet innen menni. Ez a Super DJ Rádió. Világos? No, szevasz!
2: See them, be good, bye-bye!
1: Szóval, hello nyár! Bármennyire büntetsz bennünket, mi jól érezzük magunkat.

egyelőre csak mindent elborító, iszonyatos meleg van. Mondtam is a páromnak, hogy meg kéne kérdezni a jó Istent, hogy mit süt tulajdonképpen, mert lassan már kezd odakozmálni. Ennek ellenére a nóta címe az, hogy Beautiful Day, ez az egy

A sem meteorológus ismerőseim azt állítják, hogy kb. 50 év múlva nem lesz ritka itt a Földön a 47 és 49 Celsius fok. Ehhez képest a banditos bonitos kér még egy kis napfényt. Hát ezek meg vannak budjanva. Lassan odakozmálunk.

Igazából a következő nóta meséli el az, hogy miért kell strandra mennünk, azért kell, mert ott nincs határ, nyugodtan merezgethetjük a szemünket. Jön a Clubbing Man! No limit on the

bizony nem nehéz elképzelni azt, hogy a homokba fetrengő csávók éhes szemekkel kutatnak zsákmány után a tengerparton. Rémlik a nóta, Dirty Dancing, éhes szemek, és ez a Páriankor.

És ha az éhes szemek megtalálják a zsákmányt, akkor jön az akasztás, némi fárasztás, aztán kidobjuk a hálót, és jöhet a jaba-jaba-jaba.

Hát sajnos nekünk nincs igazi beachünk, bár hozzá kell tennem, hogy a Balaton partja is egész rendesen benépesül, mondjuk egy Balaton Sandon. Na de hát kicsi ország, kicsi tenger, jön a 4F Club, valamint a Balatoni Láz.

Igazából egy olyan nyári hír következik, ami szinte lehetetlen, hiszen Magyarországon történt, méghozzá Balatonparton. Egy hölgy kiment a partra, és vitt magával 19 millió forintot. Ezt a pénztárcájában hordozta magával, nem is tudom, hogy miért. Aztán a hölgy úgy döntött, hogy a feltörhetetlen fürdőlefedő széfjével letakarja, és elment fürödni. És eltűnt a pénz. Nos, a következő nóta címe az, hogy mit gondolok a csajokról. Na de ilyen hülye bizony lehet akárki.

Mai következő vendégem Romániából érkezett, és szintén a nyárral foglalkozik, miszerint szerinte legalábbis elmúlt a nyár. Ne higgyetek neki. Ez a Connector. But I'm still walking on the sun, trying to find someone who can really give me some love and affection until the break of dawn.

két hete nem látunk egy csepp esőt sem, pedig az az egy csepp is jó lesne tulajdonképpen, amit Marnik és Harris Ford fog elővezetni nektek itt és most.

Vörös Erik vikingek vezéreit szólt népéhez, ma lépünk először új világ földjére. Vérveríték és könnyek mit sem számít, asszony kell, mindegy, ha szőke, mindegy, ha vörös, mindegy, ha barna, mindegy, ha fekete. Mi így vagyunk az esővel, úgyhogy jön a fekete eső és DJ Bobo.

Köszönöm, hogy a mai napon is itt voltatok velem. Átkozott túl jó közönség vagytok. Átkozott túl jó közönség vagytok.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Természetesen hatalmas pacsi és köszönet az előttem szóló kollégáknak. Nagyok voltatok, mint mindig. Breaking.

közben érkeznek itt a Viber üzenetek is, a István is itt van. Szia, gyönyörű, szép estét kívánunk! Innen Erdélyből, Erdő Szent Györgyből is a család, örül, hogy újra hallhatunk téged. Ezeket tök jól olvasni, köszi!

David Guetta és a Titanium. Morten Future Rave remixében.

Kolozsi Imre is itt jön. Szép napot, hello, öcsi, jó hallani felőled. Jó adit és szuper jó zenéket nekünk hallgatóknak, amíg... ami meg is van. Be kell ruháznom lassan egy szemüvegre. Nem hiába, öregszem. Na de sok a duma.

Don't Know Me. Richard Sharman van Halden. És ezen kívül két muzsika fér bele. Hiszen érkezik DJ Robix. Az utolsó ütni fog.

szóval. Ennek a muzsikának története van. Annak idején létezett itt. Egy úgynevezett ifjúsági klub. Amit Drisa barátommal vittünk. És ez a zene nagyon nagyot ment akkor. Úgy jöttek oda. Öcskösöm a Give It Up-ot. Hát ez van. Sziasztok!

Szép jó estét kívánok mindenkinek és csók a hölgyeknek is. Üdvözlet az uraknak, sziasztok, sziasztok! Love in Dubai! Ezzel a remek zenével indítottam meg a mai műsoromat, szép estét kívánok mindenkinek. Visszatértem egy hét nyaralásból, és hogy miért ezzel a zenével indítottam a mai műsoromat, Love in Dubai. Ennek története van, és a későbbiekben el is mondom, hogy miért. Szeretném megköszönni Jocsinek a két órás remek műsort, nagyon kis szuper zenéket pörgettél itt, és én gondolkoztam is rajta, mint mindig, hogyha Jocsi van előttem, hogy vajon mit fogok játszani, de megoldom, okosban. Sziasztok, szép estét, hát remélem, hogy nem hiányoztam senkinek a múlt héten. Itt van velünk Isa István, csodás estét kívánok neked, DJ Robik színen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Isa család jelen, már váltunk, és oda neki, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Isa család jelen.

Jövök. És a Viber számunk plusz 36 70 45 95 995. És hogy miért indítottam Live in Dubai? Ennek bizony-bizony története van, ugyanis múlt héten Dubajba voltunk kedves párommal, és emiatt ma este egy kicsit elkalózolok benneteket egy különleges helyre. Nemrég volt szerencsénk Dubajba nyaralni, és gondoltam, megosztok veletek néhány személyes élményt erről a fantasztikus városról. Gyerekek, hát aki még nem volt, az már mondom, hogy tényleg, ha lehet, menjen el. Én elsőnek is óckodtam egyébként Dubajtól, mert nem is tudom, tehát olyan túl nem is tudom, hogy fogalmazzak, túl fantasztikus város, vagy nem is tudom, hogy gondolkoztam azon, hogy hát érdemes egyáltalán elmenni oda. De igen. Úgyhogy, és itt van egy Krumi György is. Szép estét! Hali-hali, étel legyen velünk, szarvas is jelen, kajlózunk. Szia, szép estét, György! Na, úgyhogy indítom egy remek kis morandi zenével, Angels a szám címe. És utána mondok egy pár dolgot, hogyha nem bánjátok. Kalózolunk egy kicsit Dubajba, mit szóltok hozzá. Csak egy pár dolgot, nyilván nem fogok tele beszélni két oroszán keresztül Dubajról, pedig higgyétek el, lehetne. Na, kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és érezzétek jól magatokat. És a István visszatért. Visszatértél, mint Terminátor, és a második rész is már jobb volt. És persze, hogy hiányoltunk. Köszönöm szépen!

Éjség, Imi, üdvözlök a tesódat is! Tesó, ma hallgatunk, várjuk a beszámolódat, imádunk utazni! Üdvözlök még egyszer mindenkit!

Na hát akkor jöjjön az a bizonyos beszámoló, ha nem bánjátok. Ami elsőre feltűnt, az az volt, hogy ugye Dubáj tényleg olyan, mint amit a képeken lát az ember, csak az, amikor ott állsz előtte, akkor érzed igazán a méreteket. Az épületek, az utak, minden hatalmas és modern. Ugye már mi innen UK-ból indultunk egyébként a párommal, és ugye Isztambulba szálltunk át, és ugye ott repültünk talán 4 óra hosszát, vagy 4 is felett talán, UK-ból Isztambulba, és onnan szintén egy olyan 4 óra hosszás út, tehát összesen majdnem ilyen 9 órás út, tehát az nem volt ez egy fapados járaton, nem volt ez egy kellemes dolog, de igazából megérte elmenni. És tényleg odaérkezésünkkor ugye taxival mentünk a hotelba, ami egy nagyon csodálatos hotel volt, és gyerekek tényleg, hát igen, hát a képeken nyilván máshogy adja vissza, de tényleg olyan egyébként, amikor oda megy az ember is, mindenhol csak nagy épületek, és tényleg ilyen tényleg gyönyörű volt. Tehát én azt mondom, hogy szerintem aki teheti, vagy aki tud, az menjen és nézze meg. Köszi Peti ám, és itt sörözünk éppen, írja nekünk Imi. És a későbbiekben elmondom egyébként, hogy hova sikerült elmennünk, milyen helyekre ott Dubájban. De addig is szóljon nektek egy kis Medúza.

És itt van velünk Lovász Károly József. Hello, szia, szép estét! Hello, DJ Rubik, szép estét, hétvégét! És jó órás kívánok, köszönöm szépen, jó szórakozást! Neked itt, a Super DJ Rádióban, DJ Rubik műsorában.

És Simikéred, ez így, hogy nem is olyan drága, Dubáj már, mintha úgy olyan helyre megy, hogy megszállni az ember, ez tényleg igaz? Hát ez olyan dolog, hogy igazából ez szállodától függ. Egy, kettő, én nem gondolnám, hogy Dubájban bármilyen szálloda is nyilván van, biztos. Olyan szálloda, ami olcsóbb, nyilván olyan, ami drágább, és ez egyébként szezontól is függ. Mi pont abban a szezonban mentünk, amikor ugye ilyen nyári szezon, amikor kicsit olcsóbbak a szállások, mivel hogy nyári szezonban ugye elég meleg van ott Dubájban. Ugye mi is kifogtunk 40 fok körüli hőmérsékletet minden nap, és igazából nem is azzal volt ott a gond, hogy meleg volt, hanem az, hogy a páratartalom az volt a nagy, és így a hőérzet az embernek meg még nagyobb volt. Hát kimentünk akárhova is sétálni, és igazából azt lehet mondani, hogy mit tudom én, egy fél órán belül ugye már izzadt az ember, mint a ló, és a hőérzet miatt, tehát a páratartalom miatt. Dubáj egyik különlegessége, hogy néhány kilométerre a modern felhőkarcolóktól már ott van a sivatag. Ugye hát Dubáj mire épült ugye a sivatagra. Ami számomra nagyon érdekes volt, hogy egyik pillanatban még a világ egyik legmodernebb városába vagy, a másik pillanatban pedig már a sivatag közepén. Ez a kettőség szerintem Dubáj egyik legnagyobb különlegessége. És ugye a másik különlegessége, ami nekem igazából szembetűnő volt egyből, amikor oda mentünk, ugye az a mérhetetlenül nagy tisztaság, és tényleg, tehát azt lehet mondani, hogy szinte sehol egy szemét. Tehát bárhova bementünk, az legyen WC, ugyanúgy a reptereken, bárhova bementünk, hotelek, vagy akármi, vagy például a metróba, bárhol bementünk, mindenhol, tényleg ennél lehetett volna a parkettáról, olyan tisztaság volt. Csak beugrottam köszönni, nem maradok. Alvás van, holnap 13 óra meló. Atya úristen, köszönöm szépen! Hát akkor holnap kitartást, vagy holnapra kitartást neked.

És írja nekünk Imi, hogy a világ egyik nagy kincse lett, Dubáj az biztos. Köszönjük szépen, Dél-Koreába kéne elutazni. Én azt nagyon megnézném, vagy Kína, no meg Japán. Hát ezek is mind-mind olyan ország, ahol tényleg egyszer minimum érdemes elmenni. Nekem Afrika volt a legmesszebb utazásom eddig, az igen. Gratulálok hozzá! És itt van velünk Majtika, hát szia, szép estét, örülünk, hogy itt vagy velünk, és itt vagy DJ Rubix műsorában. Szia, lehet számot kérni? Ha igen, akkor mindenkinek azt, amit gondoltam, és tök jó, mert nem tudom épp mit gondolok a DJ, de az biztos hangzatos. Majtika, hát én nem tudom, mire gondoltál, nem vagyok gondolatolvasó. Na de írd meg, igazából nem kívánság műsor, de én azt szoktam mondani, hogyha írtok zenét is megvan, akkor szívesen lejátszom. Természetesen ilyen klubstílusú zenék, amik szóba jöhetnek, mert nekem csak azok vannak. Ha nem bánjátok.

Voltak köztetek esetleg olyan, aki járt már Dubájban? És ha igen, mi volt az, ami a legjobban megfogott? Ha esetleg még nem jártatok, felkerült-e esetleg a bakancs listára valakinek,

ugye, mint ahogy már mondtam, Dubai a sivatagból lett világváros. Tűzétek el, hogy láttuk azt az egyetlen egy épületet, amikor ugye, amit felhúztak még legelsőnek Dubaiba, és ha jól tudom, és ugye kedves párom az ugye jobban jártas ezekbe a témákba, mikor is azt egy év múlva talán le akarják bontani? Én nem is értem egyébként, hogy, hogy miért akarják lebontani azt az egyetlen egy épületet, ami legelsőnek fel volt húzva ott Dubaiba. És igazából nem is volt nagy egyébként, de azt le akarják bontani. Nem is tudom, hogy miért. Egy emeletes házról van szó, nem is tudom hány emeletes. Nem nagy igazából. És ami ugye különleges Dubaiban az, hogy néhány évtized alatt egy kisebb sivatagi településből a világ egyik legmodernebb és leggazdagabb városa lett. És ez így megyen egyébként, és ugye a hotelünk az elég, tehát a Dubaiban a legmagasabb hotel volt, már nem, de az egyik legmagasabb hotel volt még régebben, amiben megszálltunk, ez egy négycsillagos hotel volt. Nagyon szuper volt egyébként le a kalappal, akár az étel, akár a szoba, mindent, tehát a kiszolgálás igazából. Jó, nem azt mondom, hogy a kaja az olyan túl valami volt, túl spirázva, de én úgy vagyok vele, hogy ha enni akarok, akkor úgyis találok valamilyen fincsóságot, amit meg lehet enni. Minden nap jó volt, minden nap tudtunk enni igazából. Semmi extra, és ugye hát azt akartam mondani, hogy a hotellel kapcsolatban ugye volt egy kis medence rész, az nem volt nagy, kis medence, ahol lehetett üsölni, és onnan ki lehetett látni ugye a hány sávos volt az út? 8 sávos út volt közvetlen a hotel előtt, úgymond, és ott folyamatosan gyerekek, folyamatosan mentek az autók, tehát non-stopba, akár éjszaka, nem is tudom hány órakor éltünk oda, hajnali 7 órakor vagy hány órakor, és akkor is folyamatosan ment az autók, tehát non-stopba. Hát igen, hogy folyamatosan mozgásban van a város. És azt akartam mondani, hogy ugye a hotel a szembe, ugye szintén hotelek voltak felhúzva, és hát a medencéből ki lehetett látni ugye a másik oldalra. És gyerekek, hát ott is már húzták föl folyamatosan az épületeket, tehát ment a munkáltatás ott. Hihetetlen, hogy mik mennek ott folyamatosan. Tehát bárhova mentünk, mindenhol azt lehetett látni, hogy már épülnek az új épületek.

És ugye ami a legdurvább, gyerekek, az, hogy a munkások, tehát a 40 fokba, a több mint 40 fokba, tehát a páratartalomba dolgoznak úgy, hogy be vannak öltözve, tehát nem az, hogy mini, vagy mini szoknya, akár mini szoknya, rövid nadrág, rövid póló, hanem be vannak öltözve gyerekek, és ott kell nekik dolgozni abba iszonyatos. Hát én egy rövid pólóval úgy megizzadtam, hogy csurgott belőlem az izzadság, tehát annyira meleg volt. Mondom, nem is az, hogy meleg, a páratartalom.

És írja nekünk is a István, hogy azért szép és jó, mert nincs adó, ahol van adó, ott van szegénység, több adó, nagyobb szegénység, és a kosz meg a szemét. Igen, egyébként azt lehet tudni Dubájról, hogy ott ugye nem kell adót fizetni. De szerintem ennek nincs köze ahhoz, hogy most adót kell fizetni, vagy nem kell adót, és azért van szegénység, mert adót kell fizetni. Itt higgyétek el nekem, hogy itt beszélgettünk egy-két emberre, és függetlenül attól, hogy nem kell adót fizetni, viszont nem, tehát nem keresnek jól. Tehát akik ott dolgoznak, azok viszont nem keresnek jól. Tehát hiába van, hiába látszik az, hogy mekkora egy gazdagság, meg milyen épületek. Higgyétek el, tehát a szegénység, csak pont, mondok egy példát, egy taxissal beszéltünk pont, aki nem is tudom hova valósi volt, pakisztáni volt, igen, és mondta, hogy 2000, mennyit keresett? 2000 dirhamot keresett, ugye az átszámítva, nem is tudom, hogy az magyar forintban mennyi lehet. Nem tudom most így hihetelen megmondani. 50 ezer forint körülbelül. 170 ezer forint, bocsánat, tehát 170 ezer forint. És igazából 2000 dirham az ott még mindig jobb, mint Pakisztánban, tehát nyilván. Viszont ő hazaküldi a felét, és a másik feléből kifizeti ugye a 400, képzeljétek el, azt mondta, 400 dirhamot fizet egy ágyért, tehát nem az, hogy egy szobáért, egy ágyért, amiben laknak, egy szobában laknak 8-an laknak, és ő egy ágyat fizet 400 dirham. Most nem fogok számogatni, hogy mennyi magyar forint, annyi amennyi, de hát higgyétek el, hogy tehát nem látszik az, hogy nyilván nem a bevándorlók, vagy az ottani dolgozók fognak meggazdagodni, nyilván, de csak egy példa. Ez érdekes egyébként. Na jön az a Dubai, Sunset in Dubai, szóljon nektek, és ne haragudjatok egyébként, hogy beszélek egyébként az élményekről, ha nem bánjátok, de egyébként nyugodtan írjátok meg, ha a zavar, akkor csak zenélünk. És írj nekünk én, hogy Robix, én valami klasszikra vágynék, majd ha lehet kérni, akkor rád bíznám ezt. Nem tudom, mire gondoltál.

És írja nekünk is, hogy István, hogy 170 ezer forint, ennyi az átlag bér, amit itt Romániában keres egy elárusító, például a Penny, és ebből évente, vagyis 12 hónap munkából 4 hónapot elvisz az állam adóban, akkor kikeres jobban. Hát ez érdekes. Ezek nem bérek, ezek kényszerkereset. Hát ez elég szomorú egyébként.

És ha már Romániáról volt szó, ez a remek hangú hölgyem én is Romániából származik, Inna. És ha már a vérek nem is, de a szám címe Amazing, csodálatos. Szóljon mindenkinek, itt a Super DJ Rádióban.

Hát igen, igen, Isa István írja, hogy bruttó bér a 360, és ebből kézbe megy 170. Nem semmi. Na és a következő zene egy remek kis Ékszent és Dizzy. Steve It, mi a szám címe? Sajnos az a zene, amit Jimmy írt, az nincs meg. Remélem, hogy ez is megfelel.

És én egy régiség Alkazár személyben, és a számcíme Crying at the Discotheque.

És mielőtt ez a remek kis zene elhangzik, vagy pörgetjük tovább, azért Dubájról se feledkezzünk el. És volt szerencség egyébként járni ott, hát kihagyhatatlan egyébként, ha az ember elmegy Dubájba, vagy bár akármilyen nagyobb városba, ugye érdemes megnézni a nevezetességeket. És ugye mi is ezt tettük, ugye a világ egyik legmagasabb épülete, a Burj Khalifa, ugye amely jelenleg a világ legmagasabb épülete, 828 méter magas, amikor az ember alatt áll, teljesen más élmény, mint képeken. Egyébként ez tényleg így van. És ugye nekünk volt szerencsék egyébként felmenni, nem a legtetejére, hanem nem is tudom mennyi, hány emeletet mentünk, és ugye onnan néztük a Dubájt. Gyönyörű gyerekek, gyönyörű. És maga egyébként az épület is hatalmas. És volt szerencsék egyébként, érdemes oda egyébként este elmenni, ugye, amit teljesen ki van világítva. Na. Hát, tényleg mese szép egyébként. Na, de majd később folytatjuk. Alcazar!

Nekem ez a zene volt, még nem is tudom melyik telefonomon, talán Samsung volt az a telefon, amiken már fel lehetett olyan zenéket, ilyen MP3-as zenéket rakni, míg ugye ez még a hát talán a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, és nekem ez volt a csengő hangom egyébként beállítva, és az a telefon volt, nem tudom milyen volt, talán Samsung, ha jól emlékszem, és ugye már akkor fel lehetett ilyen MP3-as zenéket rakni, és emlékszem rá, ez volt a csengő hangom. Nagy zene egyébként.

Na és egyébként, hogy érzitek magatokat? Kedves hallgatók! Plusz 36 70 45 95 995, ez a Viber számunk. És még egy óraszáig elérhető leszek itt. Jöjjön egy kis Bob Marley, mit szóltok hozzá? Nem is játszottam még Bob Marley-t. A Django Man. Ismeri Bob Marley-t.

Na hát akkor jó itt vagyok, kívánok! Nektek Encsike! És akkor következő zenekar szóljon a vacsizós brigádnak. De nem egy kis Bad Boys Blue, You Are Woman, or You Are Not Woman. Győri Zoltán írja, hogy jó zenéket pörgetsz így este, köszönöm szépen! Itt van Encsike, itt van Encsike, ne aggódjunk! És Zolinak is keresek majd valami remek kis muzsikát.

És nem csak üzeni, üzenem neki, csak óvatosan a vodkával. Ez neked szól, Imi? Na, a következő zene szóljon Győri Zoltánnak, egy nem egy kis Rémekoly. Rémekoly.

Jön egy ismert muzsika. Illy Kamozi következik. És a szám címe Rostopper. Ez egy ismerős zene lesz egyébként. Ha már Imi ilyen kicsit ilyen house-osabb zenét kért, akkor legyen kicsit house-osabb.

Na jön egy kis The Cranberries, és ez a bizonyos zombi. Kicsit ilyen house-osabb stílusban.

Köszönöm szépen! Imi, hogy megtiszteltél azzal, hogy elárultad be a kedvenc zenét. Nem is játszottam egyébként is, ez nagy zene.

Kedves Rubik, én személy szerint szeretném, ha még maradnál, ugyanis egy gyors zuhúj, és még csak utána tudnám igazán élvezni a fincsi muzsikákat, lazulni, inni egy pohár finom édes pezsit édesítővel. Atya úristen, úgyhogy ha tudsz, kérlek, maradj! Jó, lehet, hogy még éppen az asszony nem haragszik, még egy fél órát talán lehet, hogy rá tudok húzni. Mert már pislog a szemüvege alatt, tegyem meg. Mint béka havat. Kikerekedett a szeme. Milyen csugár és Gorgon City-t szeretne. Ez pont egy milyen csugár egyébként ez a zene. All I Need számcíme. És utána legyen egy Gorgon City. Egyébként én leszettem valahonnan már Gorgon City zenét, csak még nem volt. Elfelejtettem felrakni pendrájjal. Jövő héten pótolom.

És DJ Rubis, kedves párja, köszönjük neked azt fél órás túlórát is. Puszcsika neked is, és szép estét! Kedves párom, viszont kívánja neked, Encsike, szép estét, és a Pezsihez is egészségedre, csak ne édesítőszerrel.

Egyébként már lehet mondani, Jancsik, én, ha már lefűrött, akkor van Pizsi és Pezsi parti, ugye? Pizsi-Pezsi parti. Jancsikéjéknél.

Na hát jó, beindultuk így a vége felére. Hát akkor maradjon se a stílus, mit szóltok hozzá. Az egyik helyen Pizsi, Pezsi Party, a másik helyen Vodka Party. És a Istvánéknál mi van vajon? Győri Zori, itt vagy-e még? Kik vannak még itt egyébként? Írjatok már. Ki az, aki itt van még?

Na akkor a következő zene szóljon Isa István és családjának. The Sound of Silence. Remélem, hogy megfelelő lesz a számotokra.

Ash is Helena. One night in Dubai. Én csak annyit szeretnék elmondani Dubájról, hogy mindenkinek, aki csak teheti, menjen el és nézze meg. Nagyon szuper hely, nagyon szép, csak ajánlani tudom. Hála Istennek erős párommal sikerült eljutnunk, és mindenkinek ezt kívánom.

Kedves DJ Rubix és Rubixné! Hallgattam már végig a nyaralós élményeket, biztos nagyon csodás volt. Luxus és fényűzés, Bakancs István van. Minél előbb elmegyünk, tuti, még ti ott nyaraltatok, mi a párommal Svédországban jártunk hűsölni, felfedezni Stockholmot és környékét. Mi is imádunk utazni, idén előtte már voltunk Athénban, júniusban, áprilisban Bulgária, Szófia, januárban pedig Szicíliában voltunk, minden évszakban megyünk valahová. Tök szép helyeket fedezhet föl az ember, ez így van egyébként. Csak akarat kell, és nyilván pénz meg szabadság, a többi nem számít. Hát nekünk is van még egyébként, van pár dolog, még a Bakancs listánkon, hogy jövőre fogunk menni, azt nem tudom, de majd párom eldönti, mivel hogy ő intéz mindent, ő az, aki, ő nagyon rajta van ezeken a dolgokon egyébként, én csak megyek utána, mint egy kis pulikutya egyébként, erős túlzással, de nyilván én is benne vagyok. Kell is az gyerekek egyébként. És tényleg egyébként, ha tényleg úgy aludik, Dubájt nem szabad kihagyni. Egyébként mi már beszéltünk párommal, hogy vissza fogunk menni. Abu Dhabiba most kiabálja itt nekem a fülembe. Abu Dhabi. Ja, és itt a mai kombó epres. Lime-os Summers B-vel édesítem. 35 év vendéglátás, miket hoz ki belőlem. Atya úristen! És itt van velünk Fritjó, hello Fritjó, hát kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel üdvözöllek itt a műsoromban. Hát még talán egy jó 20 percet még tudsz hallgatózni. Figyelj Robix, figyelek! Nagyon jönnek kis Angels, Anthony by Noe 7.

Na akkor Fritjó, ez a zene szóljon neked, egy remek kis muzsika. És persze mindenkinek még, aki itt van. Itt voltam csak silence módban. Na hát miért teszed ezt velünk? Tökre teszel idegileg, Fritjó. Na, az gyönyörű, tuti egyszer elmegyünk, Abu Dhabi, se rossz. Hát tudnék még egyébként mit mondani Dubájról, csak sajnos a zenék meg így egybe így nem igazán lehetséges. Bár én még el tudtam volna mondani, hogy igazából hova érdemes elmenni, de aki Dubájba megy, az nyilván fel fogja fedezni, hogy hova érdemes elmenni. Ugye a Pálma-szigetet ne hagyjátok ki. Gyönyörű, mi egyébként fenn voltunk a Pálma-szigetnek a legtetején, ugye hova lehetett menni. És onnan láttuk a Pálma-szigetet, nagyon szép egyébként. Csináltam egyébként egy rövidke 3,5 perces videót. Majd valahol megosztom is, esetleg gondoljátok, akkor meg tudjátok ott nézni, nem tudom majd hol. Esetleg a privát Facebookomon megtalálható lesz.

Mi a párommal úgy megyünk, hogy ő előre mindent megtervez, befizet, mindig mindenre duplán felkészül, én csak bepakolom a ruháim, és go a reptér. Legjobb idegen vezető és egyben is program felelős. Hát ezt én inkább páromra mondanám el, ő jobban jártas ezekbe, ő jobban meg tudja ő is szerkeszteni ezeket a dolgokat. Pont ugyanígy, én csak bepakolok a bőrönbe, az go a reptér. Párom ügyesebb egyébként, ő jobban tudja ezeket intézni. Míg amikor kérdezi, hol menjünk, hát menjünk valahova. Mit csinál? Ja, csak várom, mondja most, hogy illemből kérdezi. Lehet, hogy nem is akarja, hogy menjek. Ki tudja, mi van ott a háttérben?

Erre szufi most ezek a DJ Ilham zenék a gyengéim. Hát ez egy török zene, azt nem tudom. Lehet, hogy a DJ Ilham az olyan kicsit ilyen törökös. De szerintem jó.

Utálom a helyet, amit intézkednek fölö. Írja nekünk Kolozsi Imi. Hát én most helyetted intézkedek, mert ugyanis egy inna zene következik. Azt meg nem te fogod berakni, hanem én, úgyhogy ne haragudj. Én intézkedek helyetted. És nem csak írja, hogy ezek mind EI zenék, csak ez a DJ neve, kedvencem, az Up and Down tőle. Egyébként szerintem ez pont nem EI-os zene, ez a DJ, hanem ez egy létező valaki egyébként, ha jól tudom, de javítsatok ki, ha nem.

És én egy nagy zene magyar előadóval. Hugel! Ugye, mint lehet tudni, maga a számot egy magyar hölgyemény találta fel. I'm moving to the sun. I did it all the time. És világszerte. I'm going to the sun. Nagyon nagy zene lett.

És egyébként, amit ez a Hugel művel, van se semmi egyébként is a következő zenés, egy Hugel, Topic és Arash közös zenéje. Na figyelj!

Hágor Ézsér, köszi szépen a szuper zenéket és túlórát és kedvesed türelmét, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Hát egyébként, hogyha nem tűnt volna föl, már 38, úgyhogy már most kiegészítem azt a is kevés időt, úgyhogy maradok akkor egész ideig. Már most tök mindegy, én is benéztem egyébként. Úgyhogy ha nem bánjátok, akkor még ráhúzom azt a kis kevés időt. Mennyi? Az egy 20 perc, úgyhogy azt már kézzel, lábbal is párom is kibírja. Nem, tényleg benéztem, most néztem az időt, úgyhogy már most akkor maradjunk.

Tessék, itt van egy pattogó zene. És a következő zene, Energy 52. Kicsit másképp, de higgyétek el, jó lesz.

És a mai műsorom utolsó előtti zenéje egy Tiesto zene. És valószínű, hogy Tiestoval fejezem is be a mai műsoromat. És hát remélem, hogy ebben a három óra hosszában nem unatkoztatok. És remélem, hogy az első fél óra az élmény beszámoló sem volt unalmas a számotokra. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt voltatok velem. És ha minden igaz, akkor jövő héten szombaton jövök vissza hozzátok.

Csepecsem, köszcsike, fuscsika, encsike, jó pihenést kívánok mindenkinek! Hát további szép jó éjszakát, vagy további szép estét, vagy jó éjszakát már most lassan. És még használjuk ki a holnapi napot. És utána mi is visszatérünk a megszokott kerékvágásba sajnos. Így a pihenés után, ami mindig nagyon rossz dolog, legalábbis az én szemszögömből, párom szemszögéből is, ő egyébként mai nap már ő dolgozott, tegyem a szívét. Köszönöm szépen Encsike, köszönöm szépen Imi, köszönöm szépen Kisa István és családjának, hogy itt voltatok velünk, most kezdtünk belejönni, a műsor szuper volt, de még szuperebb várunk vissza, köszönöm szépen, és akik esetleg a háttérben hallgatóztak, nagy pacsi, nagy pusszantás nektek.

Na még egy zene belefér. Még van 3 perc, úgyhogy egy két és fél perc zene még belefér. Jugel! Találtam egy zenéjét, és egy Dubájról szól. Na még ezt lejátszom nektek, ha nem bánjátok.

Ezt nem bírtam nem kihagyni, ne haragudjatok. Jugel és Dubai Shit. És ezzel a zenével zárnám akkor a mai műsoromat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Vigyázzatok magatokra. Vasárnaphoz kellemes napot, és a jövő héthez kellemes hetet. Köszönöm szépen Győri Zolinak is, hogy itt voltál, jó pihenést. Neked is az esti munka után, a zene pörgetés után. Akkor ezek szerint neked így az esti munka után, a zene pörgetés után. Köszönöm szépen! Ha vigyázzatok magatokra, legyetek jók! A többi nem számít. Puszcsika a hölgyeknek, pacsi az uraknak. Én ennyi voltam mára. Legyetek jók, sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

80s and 90s, 2000s music radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.